0: Lahmacun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lahmacun Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lahmacun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!
0: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a pörög, ugye, így valahogy
2: van
0: így,
2: az a jelenet,
0: igen. Van. És akkor egy csaj, a srác, Rose? A csaj, igen, Rose, a
2: Jack.
0: Leo, a Jack, meg a Rose megint, és akkor a Rose mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.
1: Lahmacun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lahmacun Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lahmacun Rádiót az italműhely támogatja.

0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple. If you're hearing this message...
1: Ez itt a Lakmacsúcs! És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szabad szállás. 1746-ban kolera pusztított a községben, 1796-ban pedig nagy tűzvész volt, majd 1838-ban az árvíz öntötte el.
2: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
3: Lamacsún.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún.
3: Rádió.
2: Lamacsún rádió.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

possono ubicarsi.

Jesus.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Ez itt a lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Készfogás. A készfogás általában találkozás, üdvözlés, elválás, gratuláció, hálával és megállapodás megkötésével történik. A sportban vagy más versenyképes tevékenységben a jó teljesítmény jele. Célja a bizalom, a tisztelet, az egyensúly és az egyenlőség közvetítése. A megállapodás születik, a megállapodás nem hivatalos, amíg a kezek nem engedik el egymást.

0: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Jemen, Zambia és Zimbabwe nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hatott ki az Illuminati.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Lamacsun Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adom

In the distance, I see a sign saying,

Tonight, nobody's gonna sleep here, honey. Nobody.

me pile up the bodies. And I'll say, that'll learn ya.

0: Lamacsú Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszen vagy sziszen?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Mémelés.
0: Jó, persze, majd szóljál.
1: Aha. Most jól lett, mi jó felkiáltójál.
0: Igen, igen, és Pinocchio, hogy kinő az orra.
2: Ez a Lamacsú hangja.
0: A Lamacsú Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsú Rádiót az italműhely támogatja.
1: Mémelés. Vagy nem is tudom, nem informatikus, tényleg egy ilyen sok e-mailezős emberek ezt értik,
0: igen.
1: Nem? Aha. Tehát, hogy igen.
0: Be van szegény így nyomódva a másik végébe, és így.
1: És, ja, és ott van, ott hever előtte egy igazi mail, tehát egy igazi levél. És gyakorlatilag az, hogy olvasol valószínűleg, ami nagyon para e-mailt, ami ilyen modorosan kezdődik.
0: Igen. Ja, ez az e-mail kezdés, ez nagyon jó.
1: Igen, ez kicsit ilyen izéjem.
0: Ezt hogy mondanak magyarul?
1: Remélem, jól vagy, nem?
0: Igen.
1: Egy mizu.
2: Lamacsun Rádió. Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Szarvas állat. Általános ismertetése. A szarvas marhához hasonlóan a szarvas hímét is bikának, nőstényét tehénnek, kicsinyét pedig borjúnak nevezzük. A szarvas bika legfeltűnőbb jellegzetessége az agancsa. A rénszarvasnál a tehénnek is van agancsa, a többi szarvasfajnál csak a bikának. Összetett gyomorral rendelkeznek, párosújú patások, eleven szülő, emlőből szoptatnak. Általában egy-két borjút nemzenek.
2: Szabadcsó Rádió.
3: Tech felhő ajánló.
2: Kort.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Rádió.
1: Na mi van még? Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

I'm so stretched like a baby to his face.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: 24 40 29 45 07 29 29 34 02 12 04 40 43 27 45 07 12 27 44 08 02 12 06 18 kérdőjel 31 26 35 02 12 41 19 35 01 41 40 07 02 12 32 23 38 39 11
1: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
2: Zamatos, mint a lahmacsun.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
4: Aktív életmódot folytat.
5: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
6: zongort.
5: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
7: Semmi sem víz kárban.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
8: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világ.
3: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
7: Ne feledje!
8: Lamacsun.hu/donate

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsor Rádió.
1: Pont csinálunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsum.hu per donate oldalon.
2: Lamacsum.
3: Igen!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. Italműhely.hu.
2: Ez itt a Lakmacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Diopszid. Megjelenési formái, genetikája. Oszlopos, rövid prizmás termetű. Elsősorban kontakt és katametamorf ásvány, különösen mészkő kontaktusán, illetve méz szilikát szaruszirtben, skarn, magasabb hőmérsékleten, amfibol és káli földpát kordierit szaruszirt, valamint szanidinit páciesekben jellegzetes. Az erlán közönséges elegy része. Mélységi magmás szienitben és dioritban, valamint telérkőzetekben, minnetben és kerzantitban szintén gyakori. Szilikát meteoritokban is előfordul.
3: Lakmacsun Rádió.
4: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

Let's go.

0: La Macsun Rádió.
1: Tech felhő ajánló.

0: Non mi va me.
1: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
2: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Lahmacun Rádió. Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.
2: Lahmacun Rádió.
0: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
1: Mégis miben?
2: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
1: Hát én nem értek semmihez.
0: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontaktkukac.lahmacun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Szereted
2: a
3: kísérletező
2: zenéket?
3: Válogatásokat?
2: Az.
3: Experimentál.
2: Teg.
3: Experimentál.
2: Teg.
3: Alatt.
2: Több.
3: Alatt.
2: Műsort.
3: Alatt.
2: Is.
3: Találsz.
2: Ebben.
3: A.
2: Műfajban.
3: Például.
2: Donát Kacsa.
3: Klub.
2: Kacsa Klub.
3: Paikka.
2: Vagy.
3: Havi.
2: Zaj.
3: Műsoraink.
2: Lamacsun Rádió.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Szeretnéd, hogy a Lamacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsul Rádión.
1: Ez a te haver, le tudod hívni a liftet a 10-ről.

ha ha ha ha.

Diabolo ist der Torbe.

tedd, hogy ne legyek így kérlelhetetlen, hogy tudjak élni, halni. Magamba bújtam volna, nem lehet. Alatt a kő és üresség. Ó, hogy alhatni? Nálad szörgetek. Sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis

respiración.

az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lamacsó rádió.
1: Techfelhő ajánló.
0: Minden szeretek,
2: minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, minimál, min

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lakmacsun.
2: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
3: Mindjárt hozok egyet a lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Lamacsún rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.
4: Lamacsún rádió.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
5: Keselyű tonikot.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet köszvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszá.
1: Lakmacsun Rádió. Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonika a ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet! Ez a lamacsú hangja.
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcs szavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.
0: Lamacsun Rádió.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

0: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zanatos, mint a lahmacsun.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter? Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
4: Mégis miben?
3: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
4: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Kelsey!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lahmacun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Dogma Tune Radio. Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu per donate oldalon.
1: Lamacsun.
0: Igen!
2: Na mi van még?
3: Lamacsun Rádió.
0: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ez a dalmat

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hatott ki az Illuminati?

0: Lamacsúr Rádió 2018 óta Budapest Underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

with you.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsun Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Aktív életmódot folytat.
3: Mosogatógépben is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
4: zongőr.
3: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
3: Semmi sem víz kárba.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
6: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világ.
1: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
3: Ne feledje!
6: Lamacsun.hu/donate.

0: Lamacsun Rádió.
1: Szereted
2: a
1: kísérletező
2: zenéket?
1: Válogatásokat?
2: Az.
1: Experimentál.
2: Teg.
1: Experimentál.
2: Teg.
1: Alatt.
2: Több.
1: Alatt.
2: Műsort.
1: Alatt.
2: Is.
1: Találsz.
2: Ebben.
1: A.
2: Műfajban.
1: Például.
2: Donát Kacsa.
1: Klub.
2: Kacsa Klub.
1: Paika.
2: Vagy.
1: Havi.
2: Zaj.
1: Műsoraink.
2: Lamacsun Rádió.

0: fucking head.
1: Én már 12 órája.
2: Te tüfengőrülve.
1: Csak visszaváltam a poharakat.
2: Nem lehet.
1: Mi?
2: Nem lehet.
1: Ez hazugság.
3: Nem, ez komoly, nem, nem ez lehet. Maga a valóság.
2: Csak elkerékedt a pénzre, nem adják vissza.
4: Jajajajajaj. Nem
3: tudom, hogy miért van.
1: Mi a fasz?
4: Kibaszott.
2: Azért egy fasz. Nem adják vissza a pénzre.
4: Kapitalista gecik.
1: Az!
4: Ajándék.
1: Ki a faszomat kell ezért elküldeni a húsra?

0: exactly like that.
1: Hogy a fasi világban mit gondol a Ildikóról, és mi ennek az egész problémának az alapja, hogy kövestek, mint idejét, hogy mi is ennek a fasival.
2: Jó, nem, csak kíváncsi lettem volna, hogyha reggel ugye ezt megcsinálja, akkor izéje. Akkor rá mit mondtál volna? Senkire nem tartozik ez az egész.
1: Te vagy a párja. Szia, már találkoztunk, Dora.
3: Hello.
1: Szia, keresztemet te vagy?
3: Tamás.
1: Szia Tamás, mi a baj? Mert hallottuk, hogy most volt egy probléma. Elmondod nekünk, mi a baj?
3: Hát nem kéne így adásba betenni, szerintem, mert nem publikus szavakkal mondanám el, de...
1: Finoman mondd csak el, mit történt, mi a baj?
3: Nem, ez egy kicsit buta volt tőle, hogy lehúztam el itt és megmutattam, mert én nem tartottam eddig egy kurvának, de most...
1: Éppen azon tűnődtünk Malkával, hogy van rajta melltartó. Himbi-limbi. Nincsen neki! Ó, nincsen neki! Majdnem levette pedig, látod? Majdnem levette.
3: Nem gondolt át szerintem, és egy kicsikét hirtelen
1: csinálta. Ez már sok volt szerintem?
3: Nem. A bikiniben jó, lássák, mert az jó. Arra való, de az, hogy adásba lehúzza, azért az én barátom mindenket ne csinálni.
1: Meg az Ildikó mindezt a show kedvéért csinálta, ezt a kis mozdulatot, amik alapvetően semmi nem volt.
3: A show kedvéért csinálta, nekem leígessel a mindenkerül.
1: Ez nem érdekel téged szerintem. Hiszen itt volt egy tanga a fürdőruhában, ami eléggé szexi volt. Megnyerte ezt a mai műsort, de. És nem azért nyerte meg, mert ezt lehúzta. Gondolj csak bele.
3: Jó, de
1: vagy ha ezért nyerte meg, nem vagy büszke?
3: Nem.
1: Világos.
3: Ilyen.
1: Az ember a másikat nem az alatt ítéli meg, hogy a barátnője egy műsorban csinál egy ilyen mozdulatot. Azért jött ide, mert szexinek érzi magát, mert te általad szexinek érzi magát. Te elkísérted, bíztál benne, felment a színpadra, és semmi ott nem csinált, sőt semmi ott nem mondott, ami arra utalna, hogy egy rossz életű, akár...
3: Most én elmondom neked, hogy ezt nem egy emberrel beszélgettük itt, amíg ment ez a műsor, és ők is megmondták, hogy ezt nyugodtan kihagyhatta volna, és ezt átgondolhatta volna. Uh-huh. Műsorvezetőtől, versenyzőktől kezdve mindenki elmondta.
1: No, hát akkor nézzük, hogy szexi vagy nem szexi a hölgy, megnézzük-e őt melltartó nélkül, fürdőruhában. Igen, hogy ne, persze. Nyilván, köszi, mindjárt találkozunk. Jó, álljunk rá kicsit, Tamás, gyere. Mondd el neki, az egész dologról mi a vélemény. Komolyan fogom mondani a véleményem, a másik mai dologról, hogy ő reagálja. Mondd el a
4: könyvemben. Nagyon alpi vagy, de ez egy mai hír, hogy Orbán rendelettel írta felül a bírósági ítéletét. Az operatív törzs döntött a sajtó beengedéséről a kórházba, ez egy reggeli hír. Meglep téged?
5: Dehogy lep meg. Hát amit Orbán akar, az úgy lesz, ha véletlenül egy bíróság másképp dönt, és visszamenőleg azt mondja, hogy ez is ez nem volt szabályos, nem volt törvényes. Hát akkor majd megváltoztatjuk, hozunk egy rendeletet, és akkor nem ez fog dönteni, hanem amaz fog dönteni.
6: Olyan jó dolog, hogy van ez a Mária Rádió. Olyan jó, hogy mondjam, sok helyre eljuthatunk. Én nagyon szeretem hallgatni. Sokszor, amikor, mint nem írok, vagy valami nem fontos dolgot csinálok,

0: hogy mondjam, nem kell védekezni. A híradóban mindig valahogy sokkolják az embert, ez történt, az ember akkor kétségbe is esik, meg minden, de már a rádió olyan kerek, olyan ilyen puha, hogy az ember hallgatja és épül a lelke, szépül, megnyugszik, erő, lendület, bátorság tölt el.
1: Van, hogy én már katonának érzem mondjuk magam, hogy harcolunk, hogy fegyverkezünk már, mint a lelkünkben, tehát, hogy harcban állunk a puskapor a levegőben, tehát egy háborús készülődésben vagyunk állandóan.
2: Állandó harcot akar jelezni, mutatni, és így akarja valószínűleg harci készültségben tartani a híveit. Azt akarja jelezni nekik, hogy egy pillanatra sem szabad nyugodtan hátradőlni, hiszen az ellenség itt van a körünkben. Ki az ellenség? Hát te meg én, akik nem szeretik, nem támogatják, ellenzik vagy személyében, vagy politikailag mindazt, amit csinál. Itt az ellenség. Állandóan harckészültségben kell lenni, és ezt nem csak a mindennapokra érti, és a kisebb-nagyobb dolgokban, hát akár a vírussal szemben, itt a járvány idején is hányszor hall.

van vele, és amúgy az a munkatársaim, hát lelkesen dolgoznak, de hát hogy élek, de miből élek? Úgyhogy én biztatom a Mária Rádió hallgatókat, hogy ne csak fogyasztói, hanem támogatói is legyünk ennek a rádiónak. Adja az Úr tényleg, hogy mondjam, segítsük, hogy tényleg működni tudjon ez a szép adó.

0: tudják, vagy akik segítenek neki, ismerik őt nagyon közelről, és tudják, hogy mik az ő fő kívánságai, mik az ő fő szóhasználatai.
1: Tehát, hogy a maga műsor készítésbe is, ha bevonjuk magunkat, hajrá, adja az Isten, hogy Mária Rádió, mindannyiunk rádiója legyen, itt a Kárpát-medencében. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
2: Amen.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Áramvédő kapcsoló. Az áramvédő kapcsoló ismert még fírelé, érintésvédelmi relé, EV relé és életvédelmi relé, illetve AVK néven is, angolul Residual Current Device, németül Fehler Storm Schutzschalter, olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben relatíve kicsi, szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha egy vezető vagy egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve ha valaki véletlenül megérinti a hálózat feszültség alatt álló részeit.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lahmacun Rádió.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
2: Keselyű tonikot.
3: Rádió Kapitál.

Thank you.